Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.
3: 998, ladies and gentlemen, LWG, LR.

dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Pitangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

Like this.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Mr. Stuart Kershaw.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

0: Bitang Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: zavargat. Élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

sit together on the sofa with the music way down.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Jó, te tűz magadnak.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

Elmondom nektek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyet nem, szeretetet. Szülei eldobták, nem törődtek vele, nem maradt semmi, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora, ott volt az otthona, és mégis vidáman élt, szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, völgyek, hegyek,

Köszönet a tapsokért! Egyszerűen élmény volt itt lenni! Köszönjük, hogy itt voltatok, hogy velünk voltatok és maradtok is! A Lord legyen továbbra is veletek örökké! Buli után, akit érdekel, a Lord csátornán kijövünk egy pár perc múlva és ott találkozunk. Nagyon szépen köszönjük a technikának, a szervezőknek, hogy itt lettünk, de azt, hogy főleg ti is itt voltatok, az a lényeg. Köszönjük szépen!

0: Pitangyó Rádió.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
3: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night?
4: I don't know. Biztos.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

0: Italo Café, a Pitangyó Rádióval. Csak ínyedzek meg. Don't Wolf Attilával.
1: Oh yes. Oh no. Oh yes. Oh no.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Gitanglió Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

Halihó, hát kérem szépen, ez itt velem a mi is, hát na, micsoda, kérem, ugye, retrózunk éppen. Várok mindenkit nagyon sok szeretettel a Bitang Jó Rádió chatfalára, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Merem remélni, hogy mindenki fázik, ugye?

igazán eltehetné ezt a jó kis időt a jó Isten így őszre és télre? Mit gondoltok erről? Minden esetre az biztos, hogy jót fogunk bulizni idézőjelben, és remélem, hogy mindannyian jól fogjátok magatokat érezni.

Magyar és régi külföldi zenékkel érkeztem, úgyhogy majd fogadjátok őket sok-sok szeretettel. Lesz olyan is, amit már nagyon rég hallottunk, és lesz olyan is, amit még nem nagyon, ugyebár

0: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: Pörgeti.
2: Pörgeti.
1: Pörgeti.
2: Pörgeti.
1: Pörgeti.
2: Pörgeti.
1: Pörgeti.
2: Pörgeti.
1: Pörgeti.
0: XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.
1: Xil.
0: Xil.
1: Xil.

Hejó, halió, helló, belló, kedves bitangok! Üdvözlök minden külső hallgatót, minden csetest, minden facebookost és minden kollégát, kolléganőt. 2026. augusztus 8-a van, szerdai napocska, Krisztina névnapja. Minden Krisztinának boldog névnapot kívánok, aki ma ünnepli a születésnapját, annak nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok. Hát kérem szépen, eljött a retrózás időpontja, és hát érdekes retrózenéket hoztam, olyan szíleseket, tudjátok. Úgyhogy hát remélem mindenki jól fogja magát érezni. A nagy meleg, vagyis hideg ellenére, ugye? Jelenleg 37 fok van itt Kőbányán, és hát

nagyon hideg, feláll tőle a szőröm is, úgyhogy hozzatok egy takarót nekem, ide a hátamra. És hát remélem mindenki azért hűti magát úgy, ahogy tudja. Aki dolgozik, azoknak nagyon nagy kitartást kívánok, minden tiszteletem az övüké. És hát akkor kezdjük el a mai délután, mit szóltok hozzá. Jön egy jó kis DJ Kupi feldolgozás, 2022-es zene. A dal címe, ott fogsz majd sírni. Aztán érkezik Alphaville Forever Young, itt a Bitangyó Rádióban. De még mielőtt jönnének a jó kis zenék, ugye? Kicsit szórakozott vagyok én is a nagy hideg miatt. Üdvözölném a Bitangyó Rádió csatfalán lévőeket, a két robotunkat, Bobbyt és R2D2-t, Little Lion, nagy puszi neked, Bubu 81-et, Havát, Horgászt, Katát és Nefertitit, nagy puszi nektek. Úgyhogy, hát csapjunk is a lecsóba, de még mielőtt lecsóba csapnánk, hát nem mindegy, hova csap az ember, ugye? A redzonechat.hu lakóit is üdvözlöm, Imre 400-at, Promise, Spike-it, és ugye a heavenface.com lakóit, nagy puszi nektek is. Na, akkor már lecsózhatunk végre, ugye? Na, gyerünk!

Nagy puszi, Baborka, Piszok, Redzsok, Szani, Vadrózsa, Sziszka, Hello Bello, Varázs, Ceruza, Afrodité, Ashlia, Rémi, Ede, Félvér Herceg, Greg, Hector, Hello Bello!

Remélem, senki nem bőg. Apropó, szoktatok sírni? És ha már sírtok, akkor mennyire sűrűen szoktatok sírni?

megmondom őszintén, én nagyon ritkán sírok, de ha sírok, akkor nagyon. De ritkán.

ugyanis érkezik Alpha Will Forever Young DJ Bíró feldolgozásában. Hát kérem szépen, 1-2-3.

az égen. Remélem, sokan szeretnek autóba ülni és utazni autóval, főleg a meseautóval, hát ez fog érkezni majd. Csilla is Szolnoki Péter meseautója itt a Bitangyó Rádióban. Az égen.

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Itt a Bitangő Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek

Hey-ho, hallihó, hello, bello! Üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolta be a Bitangyó rádiót. Retro adás van velem egészen 18 óráig. Aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio Maxi Sensation című műsorával. 20 órától 22 óráig Pete és a Hero Dance Mania. Tartsatok velünk este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó rádióban. Ami érkezik, Zanzibar. Nem vagyok tökéletes. Aztán Echo is belibben, DJ Pásztorra, gondolsz-e majd rám? Én mindenképpen gondolok mindenkire, hát remélem ti is rám.

Ugye, hát kérem szépen, senki se tökéletes. Hála Isten, én azt tudom, azt gondolom, mindig is ezt gondoltam. Milyen rossz lenne, ha mindenki tökéletes lenne, ugye? Bizony, Little Lion is akkor sír, amikor éppen olyan éri. Hát remélem mostanában nem kell sírnia senkinek. Én sírni fogok, ha végre már hideg lesz, ugye? Én már tegnap azt mondtam itthon, hogy most, ha esne az eső, tuti, hogy alá állnék. Szóziher.

Hát igen, nekem nincsen sercegő lemezem, sajnos. Ez van. Hát remélem ez is megfelel. Én csak ezt tudom nyújtani. De sercekhetek közben.

Hát szerintem sokan voltak katonák, a fiúk, a férfiak, ugye? Hát régen ugye nagyon nagy szó volt, ha valaki elment katonának, ugye? Hát 2-3 év volt, 3 év volt, aztán 2. Aztán volt, aki már elment hivatásosnak, hát az én öcsém is hivatásos katona volt. Na de hát ez ilyen. És ugye vannak az ólom katonák, hát jön katona Klári is. Figyelj, fülelj, egy 2023-as feldolgozással. Igaz, Little Lion, nálam a kalapács az a tuti. Szerintem köművesnek készültem előző életemben, úgyhogy nem kell ide sercegés, jó kalapálás. Hallod? Verem a falat!

Bye! Én amúgy simán elmennék katonának. Nem egy rossz dolog, ha egy csaj tud lőni. Hát én, ha éppen tudok lőni, ugye? Nagyon sokat jártam sportlövészetre. A suliba és azon kívül is, úgyhogy... Ha valaki azt hiszi, hogy kancsal vagyok, az nem igaz. Csillom, katona! Little Devil, már katonázunk, úgyhogy nem gondolok most rád.

Hát kérem szépen, tessék figyelni, fülelni, érkezik Korda Gyuri bácsi. Ha bűn, hogy várok rád? Hát ha bűn, ha nem, érkezik. A hang is megérkezett. Na gyerünk akkor! Eljött a tornaóra ideje, 1-2-H, előre és hátra, jobbra-balra, tedd oda!

0: Dance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangó Rádióban. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangó Rádióban. Minden héten itt el.
2: Hey-ho, halli-ho, üdvözlöm azokat, akik éppen most kapcsoltak be a Bitangó Rádiót. Kérem szépen, a retroadás van velem még egészen egy óra hosszat. Aztán jönnek a fiúk, ugye, 18 órától egészen 20 óráig érkezik Pinocchio Max Sensation című műsora, aztán 20 órától 22 óráig kedves Pete és a Eurodance műsora. Úgyhogy várunk mindenkit nagyon sok szeretettel. A fiúk este 10 óráig lesznek adásban, úgyhogy hát figyelj, fülelj majd, mert hogy ők is nagyon jó zenét fognak tolni. Bizony, bizony. Na, a következő zenék fognak érkezni, ismerős arcok nélküled, egy jó kis bootlegben, méghozzá egy Lezitrus bootlegben 2018-ból, aztán egy sima magyar zene, e felem megtalállak még. Figyelj, fülelj!

Most, hogy körben utaztuk, ugye az egész óceánt, hát akkor jöjjön valami Amerika, mit szóltok hozzá?

Hatalmas nagy puszi neked, kedves Bíborka, kellemes retro zene hallgatást kívánok mindannyiótoknak. Érkezik a Mami Blue!

Remélem Katka onnan fentről rám néz és táncol velem együtt. Kovács Katit nagyon szerette, és mindig ő jut eszembe. Érkezik Steps-től a tragédia.

18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora. Tartsatok majd vele. Aztán 20 órától 22 óráig Pete és a Eurodance Mania műsora. A továbbiakban érkezik Dobrádi Ákos, Fekete Gyémántja.

Hamarosan érkezik az embertelen dal, Geszti Péter, Lofti Begi és Presser Gábor és Káti előadásában itt a Bitang Jó Rádióban.

0: és mesztelen jó.
1: Hát bizony, van, ami mesztelenül jó. Miért nincs nyáron hó, érkezik-e felem?
0: És

Na igen, Roni, milyen jó lenne ilyenkor havat lapátolni, ugye? Ilyen 40 fokba. Hát miért nincs nyáron? Hó, amúgy. Direkt tettem be ezt a zenét, hát ha lehűltök egy picit.

0: Ez a Bitangyú Rádió.
1: Hejó, halihó, ez itt a Retro Rádió velem, itt a Bitangyú Rádióban, a Retro adás velem. Hát kérem szépen, ugye én is már azért punnyadok, nem kevés ez a két óra itt ülni veletek, bevallom őszintén, és hát 37 fok van még mindig odakünn, ugye? Reméljük hát este felé jobban kifogok én is merészkedni egy picit a levegőre. Hát ilyen egy óra fele majd talán. Na de, térjünk a lényegre. A lényeg az, hogy tapadjon a bélyeg. 18 óráig vagyok veletek. 18 órától 20 óráig Pinocchio Maxi Sensation cím műsora. 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania műsora. Tartsatok majd a fiúkkal mindenképpen, ha van időtök és kedvetek. Az biztos, hogy jön 1982-ből Carthago Requiemje, aztán 1979-ből Piramis ajándék.
2: 1981. február 13. Ez a nap emlékezetes marad minden rockrajongó számára. A Carthago Székesfehérváron játszott. Ezen a koncerten akkor egy szomorú esemény történt. Egy fiú meghalt. Ennek a fiúnak az emlékére született egy dal. A dal címe Requiem.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Az első variáció egy karácsonyi jó kívánság volt. Színe pedig az ajándék.

0: Hát kérem szépen, reméljük, remélem, hogy pocsolyába fogtok lépni a héten, még a héten. És elhoztam a Pocsolyába léptem című nótát, fogadjátok sok szeretettel. Legközelebb velem pénteken 16 órától találkozhatok a hangommal, akkor lazulunk egy kicsit, mit szóltok hozzá, de ne menjetek sehova, érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora. Szia voltam, hello, hello!
1: Pocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm.
0: Pocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm.
1: Hiába keféltem el,
0: elhagyottam, nem.

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, hú anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ő Shrek? Nem. Ő Süsü a sárkány? Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen Pinocchio. A zenét sem a fűrészborból szedte, időt nem sajnálva nektek rendezgette.

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hot eszki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, viszél lovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancáres, mi vajon a szíved?
6: Terve!

Hello, hello, hölgyek, rakad itt a bitangyúr, erdőben már a fafejű, Pinokio egészen úszorog, ez itt ugye Szerdáról lévén szó, nem esett a Maxi Sensation, hogy a képpel élőben. Szóval képpel és hanggal kérem szépen a Facebookon, illetve a Twitchen keresztül nézhető a műsor és hallgatható is egyben. Nézd, hogy van nekünk egy chatfalunk, bitangyuradio.com, egy megújult weboldal, gyere te is légy részese a csapatnak. De mielőtt belekezdenünk a műsorra, szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus retro zenei hallgatását, kérem szépen Szilke Leganőnek, kedves Szilke, össze a fantasztikus muzsikákat, fantasztikus Cartago koncert, meg az pocsolya is volt, kérem szépen, ja, az is volt. A kedves Szilke, össze a műsort, jó pihenést nektek! Akkor kezdjük egy éppenséggel, szoktuk, hogy a 80-as években járunk. Igaz, egyéniség, egy fantasztikus hang. Egy meghatározó egyénisége volt a 80-as éveknek az úriemberű, nem más, mint Johan Hölce, vagyis alias Falco. És a Winner Blue Tobitangy Rádióban. Ezzel kívánok mindenkinek kellemes és jó szorokodást következő kettő órához. Tobitangy Rádió. Tát.

Hogy a műsor lemezről készül, ugye kimondottan, mert 2 órában csak is 12 incses. Maxi lemezek pörögnek, azért is a műsor címe Maxi Sensation. Jóan Hölcsel, vagyis Falkó, remezett a korongján.

Szóval, hogy mondhatom, jelenleg ugye kettő platformon lehet követni a műsort, kérem szépen. Az egyik ugye az én Facebook oldalam, illetve a Bütöngő Rádió Twitch oldalán keresztül lehet nézni és hallgatni a rádiót egyben. És a kollégám Szavéval élve, kérem szépen, mit is hallgattunk, hogy anno a 80-as években, kérem szépen, hát őt biztos, hogy mindenki hallgatta, hiszen 81-ben debütált a Der Kommissar című slágerével. Pécsváros szülöttje Johann Hölce, vagyis Sáliás Falkó. Fantasztikus mennyei muzsikus, aki bizony-bizony. Sajnos elég korán hagyott itt bennünket. Ugye Puerto Plátán történt egy baleset, ahol bizony életét vesztette. Mint ugye legtöbb zenész általában. Jutott eszembe a London Boys például, akik szintén utóbbi esetben vezették életüket mind a ketten. Szóval Winner Blut. Egy kis bécsi vér a Bütöngő Rádióban. Egészen pontosan egyenesen Angliából. Falco!

Maxi Sensation. Itt a Műtengő Rádióban. Velem egészen pontosan 20 óráig. Ugye hétfőn volt egy koktás a Műtengő Rádió műsorában, ugye pontosan az én műsoromban, ugye hétfőn 16-tól 18-ig, ugye slágerek, 45-ös frekvenciájú műsoromban, hiszen pörgettem egy maxi lemezt, amit ugye hétvégén szereztem be, hiszen nagy, hát úgymond nagy slágerot a csapat, egyébként egy svéd csapatról van szó, akik ugye egyetlen nem ezt adtak ki egész életük során, ami igazából arról volt híres, hogy mindenféle zagyva nyelven énekeltek, tehát nincs a dalnak ugye semmi értelmes szövege. Szóval 80-as években járunk, kérem szépen, egy svéd csapat, a csapat neve Karamba. Egy halandzsa szöveg és egy sláger. Karamba és a huba-huba zagy-zagy.

bizony egy felvétel, amely bizony sokat pörött a diszkóban annak idején. Svédország. A legendás 80-as években járunk, ugye ez a Caramba nevű formáció. Egyetlen album kötött a csapat nevéhez, ugye mindezt persze elkövették halandzsa nyelven. De ebből kivásolt, hogy a maxi, illetve a kislemez siker, ugye a Habba Habba Zuty Zuty.

0: Jaj, kegyelem árva a fejemnek, hát Béláim, hát megjöttek az izomerők, kérem szépen a bitongerjedő csetvarára, hát hölgyem és uraim, akkor bizony, mindent bele!
1: Háj, gondolkodjunk! Toljuk arrébb a kocsmát!
2: Rakkenj!
0: Na gyere, maskor, akkor most toljad a basszus, ne sumákolj!
2: Megálljunk, Béláim, megálljunk! Előbb kijelölöm, hogy meddig kell tolni! Figyeljetek csak! Ez a jel! Na most, Béláim!
0: Na most, Béláim, akkor toljuk meg még egyszer! Kedvesem, ne sumálkodj, te se! Gyerünk, Tika, toljad te is! Te is, Kata! Te is, Nefertiti! Te is, Csámpás Rozi!
2: Álljunk meg, Béláim! Álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg! Rátoltuk a kabát!
0: Ú, basszus!
2: Rátoltuk! Túltoltuk! Emberek! Álljunk meg! Túltoltuk! Rátoltuk a kabát! Túltoltuk!
0: Basszus, akkor toljuk vissza! Na, mit annyi a rádió? Ha már túltoltuk, akkor toljuk rá a hangerőt! Pop-up the volume. Bitangyoradio.com. 1979-ben járunk. Egy legendás formáció, kérem szépen a 80-as évekből. Ez a Bonnie M. A Ribbons Blue. A nagy kedvencem. Hát Béláim, túltoltuk, rátoltuk. Annyira tudta a babám, hogy túltolta.

www.zolbitangyorádió.com. Akik ugye tolták, vagy éppen nem tolták ugye az előbb a kocsmát. Itt van ugye velünk Litulájon, ugye itt van velünk Roni. Itt van szépertéből Bubu barátom, persze gondolom a háttérben ott van vele. Kedvesen Melinda is, vagyis Bubuné. Itt van a csámpás, vagy itt van a sumákoló Kata. Itt van a maska, aki igazából nem tolta, csak röhögött ugye egyfolytában. Itt van a Nefertit, itt van Pista Hatvait, ugye itt van a másik tologatós Tika. És itt van a fő erőművész, kérem szépen az én kedvesem Zorka. Akkor már mondja a tótat, hogy túltoltuk, rátoltuk, túltoltuk!

0: Ezek lesz a 79, tehát a Bonham és a Ribbons Blue a Bitangy Rádióban. Maradunk meg mindig a 80-as évek elején, illetve 70-es évek végén. Ki nem emlékezne erre a hatalmas világslágerre? Hiszen még a Csapból is ezt folytanak idején. Gone Bay Dance Band. Son of Jamaica.
1: Long time ago. I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man and Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

Ja, itt vagyunk, kopasz barátom, hát te is emlékszel rá, hiszen ezt a muzsikát közösen tótuk. Hát túl is tótuk. Bitongyoradio.com, szóval Béláim. Ez itt a Maxi Sensation. Ez a legendás. Békebeli évek, a 80-es évek elején járunk. Gombay Dance Band és a Son of Jamaica.

No, kérdezz, hogy itt van a 80-as évek egyik himnusz dala. Egy legendás dal, mert szerintem mindenki ismer. 79-ben járunk, csak mert lip-sync és a felvétel a Funky Town.

79 egyik igazi meghatározó felvétele volt, kérem szépen a Lip Sync felvétele és a Funky Town a Bitangy Rádióban. Egy rádió határok nélkül benne a fafejű, fafejű, Pinocchio egészen húszak, ugye a szérkezik pozitatok, ugye Pete és a Eurodance Mánia, hisz ugye a szerd, akkor ugye ez három műsor azért általában ugye mindig itt van veletek, ugye Seal Retro műsora, a Maxi Sensation és persze a Eurodance Mánia. Lip Sync és a Funky Town a Bitangy Rádióban.

Na kérem szépen, már túltuk, persze igaz, hogy túltuk és rátoltuk. Akkor érkezik nektek egy fantasztikus fiú. Ez persze lehetnék én is. Ez már a New Bakker és a felvétel. The Fantasy Boy. But not a toy, vagyis nem játék.

Mondd miért! Tell me why! Don't you know?

0: Ja, igen, persze, tudjuk, kedves Maskura.
1: Úgy érzem azt, hogy semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezetem nem kívánja. Már szervezetem nem kívánja.
2: Riheljük ezt a melót. Egyszerűen riheljük.
1: Már szervezetem nem kívánja.

New Bakkara, kérem szépen, két hölgy Spanyolországból. Ki nem emlékezzen, debütáros, hogy 79-ben a Yes Sir, I Can Boogie című slágerükkel árasztották ugye el a világot. Ez egy új felállás, kérem szépen, New Bakkara. Ez szintén maradt a két hölgyes felállás. Fantasy Bow, egy visszatérés.

egy könnyű munkaválasztás. Fogjuk egy sikeres formációt, dolgozzuk fel a dalait. Nekünk is menni fog, szokták volt mondani. Hát megtudtuk, Béláim. Modern Talking Megamix. The Work. The Clockwork Toys. Igazi nyelvtörő. Nekem mindenképpen.

The Clockworks Toys. Takarító néni, igaz, maskura? Csak éppen már a munkát nem kívánja a szervezetünk.

Azok a legendás 80-as évekre szépen bitangyoradio.com. Egy rádió határok nélkül ugye benne. Egy könnyen jött siker, mondhatni így, hiszen nem volt egy nehéz dolga a formációnak, hiszen egy neve sincs formáció, pontosan van neve. The Clockwork Toys. És egy modern talking egyveleg. Nem volt néhány percben, bitangyoradio.com. Most pedig érkezik egy igencsak színes egyéniség, kérem szépen a szó maga értelmében. Érkezzék 83 egyik nagy slágere. Sidney Lauper. You're just want to have fun. Hát ezek a lányok csak szorokozni szeretnének, igaz? Hát persze. Bitangyoradio.com. Benne Sidney Lauper. Like my-

Hát, Dutyi Dili. Egy fej ide vagy oda éppenséggel szerintem nem számít. 1983, tehát egy igazán színes egyéniség a hölgy, nem más, mint a Sidney Lauper. You're just want to have fun. Hello, Roli, szép esét neked is! Megjött a farkasunk is, úgy látom. Nem félünk a farkastól, nem bánt, az csak megkóstolja, tartja a mondás. Hiszen, hogyha tudjuk, hogy a farkas nem a legerősebb állat, azóta nem is félünk a farkastól. Blokkereszébe bitangyorádió.com, ugye elérkeztünk ugye a műsor feléhez. Ugye ez volt Sidney Lauper 83-as slágerekkel szépen debütáló felvétel, a Girl Just to Want to Have Fun. Érkezik egy lemez, kérem szépen, bármennyire hihetetlen. Érkezik tehát egy maxi lemez a lemezátszó korongján, amely bizony Gazsi barátom kezemunkáját dicséri, mondjuk úgy. Na figyelj, kedvesem! Gyere, aztán boruljunk össze! Bonfire-ra lejátszon! You make me feel! Ez a Bonfire felvétele!

Igen, kedvesem, ez egy jó szám, igen. Bonfire, köszönöm szépen a műtőnkerekben, és persze, hogy ez történik akkor, mikor keresek egy lemezt, és bizony-bizony keresem a kezdőbetűnél, abban az adott kezdőbetűből bizony sok lemezen van, így jártam most az előbbi néhány percben is, kerestem egy lemezt az S betűnél, és megtaláltam, addigra véget ért az előző felvétel.

igazán egy kellemes, lazulós felvétel, ami igazi egyébként összebújós a muzsika. Szóval babám, aztán bújunk, tudod? Bonfire és a You Make Me Feel a Bitongi Rádióban. És akkor következik az a bizonyos S-betűs lemez, amit igazából annyira kerestem, hogy közben lejárt az előző felvétel, és nem találtam, hiszen rengeteg S-betűs előadón van. Hát ezen változtatni kell. No, kérem szépen, bitongirádió.com. A tímmel kérem szépen lebbenjék fel a fátyra az S-betűs előadóról, amely persze nem más, mint a Scorpions. Still Loving You.

mert még a földkerek, ugye mindig lesznek, rockerek tartja a mondása. Still Loving You. 84 és a Scorpions.

kedvesek Katta, csak hogy tudjáról igazából, ugye ezt én kezdtem el a Wolfit ebben, ugye kicsit egy cinkre, nem a Wolfi kezdte el ezt csinálni. Én szoktam volt, mert ugye tanult kollégám szoktam mondani azt, hogy vitagliorádió.com. Ő csak ugye próbált engem utánozni némi sutaságával.

Igaz, Wolfikám? Ezt kaptad tőlem egyenesen adásban. Tanult kollégám, Bitangi Rádió,

Ugye, mint tudja a világ, hogy a legszebb barlangat általában ugye mindig a rockzenészek, illetve a rockbandák, hogy alkották és hozták életre és hívták életre. Ez persze nem véletlen, valamiért hoknál fogva. Ez az igazság. Előbb ugye egy gyönyörű Bonfire muzsika szólt, aztán most pedig egy fantasztikus Scorpions felvétel a Still Loving You a Bütöngi Rádió műsorában. Ugye az igazat meg, vagy igazából kevés rocklemezem van. Ezekből is inkább a kirívó, ugye nagyságrenddel kirívó slágerek, mondható lassú felületek találhatók. Mint az a 92-es Metallica.

0: Ja, és mert persze belemelegednénk, hogy azért valami tisztázni kell, hogy gyakorlatilag, szóval egy lényeg, kedves Wolfi kollégám, ugye, mint már tudjuk, ugye, és a nyilvánosság is igazából ugye szembesült a dologgal, hogy már nem a farkas a legerősebb állat.
1: Na, az erdőben egyszer összeültek az állatok, hogy eldöntsék, melyik állat a legerősebb a nyúl után. A medve azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után. A farkas is azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után.
0: Ugye a farkas már megint.
1: Megunta a vitát, és a mancsával rá csapott az asztalra, és kijelentette, hogy utána a legerősebb állat a nyúl. Amikor a nyúl ezt meghallotta, remegni kezdett. A felesége oldalba bökte. Mit remegsz, te hülye? Harapj meg valakit, és ez majd félni fog tőled. A nyúl oda ment a medvéhez, és jól beleharapott a medve fenekébe. A medve azt hitte, kicsi szúnyog csipte meg. Hát nézze, csak akkor látta, hogy a nyúl az. A legerősebb állat az oroszlán. Ote, bocsánatot kért, és elsomfordált. A nyúl felbátorodott. Oda ment a farkáshoz, és annak is nyúl belehárt.
0: Lesz a farkas.
1: A farkas azt hitte, kicsi dolgot csipte meg. Hát renézett, és akkor látta, hogy a nyúl az. A legerősebb állat az oroszlán. Bocsánatot kért, és elsomfordált. A nyúl elszemtelenedett. Oda ment a tigrishez, és annak is jól bele harapott a fennek. A tigris hátra csapott a mancsával, és agyon ütötte a nyuszit. A tigris ugyanis nem volt ott az értekezletben, ezért nem tudta, hogy a nyúl a legerősebb.

Hello, Békatka! Hello, Jet!

kérdezni, hogy a ritka pillanatok egyik, ugye, hogy a 3 grád, hogy együtt van a chatfalon. Maskora, Békacka, Tika. Ez áll ugye a Maxi lemezen, kérem szépen, Metallica és a Nothing Else Matters.

úgy általában most, mindig van egy kakukktojás, nem szépen a Bittengő Rádió adásaim alatt. Érkezik egy ilyen kakukktojás. Igaz, Wolfi? Tehát érkezik egy kakukktojás a Bittengő Rádióban. Benne a fafejű egészen húzak, ugye persze, érkezik majd 20-rától Pít és a Eurodance Mania. Nothing else matters. Metallica. Szóval akkor érkezik, kérem szépen, egy kakukktojás. Addig-addig ültem rajta, kérem szépen, míg ez a tojás kikelt.

Szóval, hogy amíg valaki a vízen sétálja, addig én a levegőben, a Walking on the Air, a Bitong Rádióban, Nightwish. Zorka megyik kedvenc dal a lemezjátszón.

Back in the Air. No, akkor belecsapok a 90-esekbe, kérem szépen, 93-ban járunk majd. És ezek után merjelek azt, hogy nekem bizony részrehajló a kezem.

0: Pinocchio!
1: Pinocchio! No, köszönöm, 92 következő évszám. Akik bizony 8-as évben sokat ültek a tévé előtt, azok bizony láthatták ezt a sorozatot. És már is felcsendor a sorozat, jól ismert betétdala.

No, látom, Békat, te bizony sokat ültél a tévé előtt. Igen. Ez a Derrick felügyelő. Című filmbetét dala. Love and Order 92 és a Derrick.

basszus, már a 40 van. A Wolfi persze nem lengett megint. Ő is túltolta, úgy látom. És hogy érkezik 18 helyett, ugye 20 órától Pete. És a Eurodance Mania Bitangyú Rádióban. Ma kicsikét el vagyok varázsolva. Abracadabra!

1992, tehát Love and Order és a felvétel a Derrick Hamiltoni Rádióban. Egy 80-as évekbeli tévésorozat ugye volt. A Derrick Fred gyölök, kérem szépen. Itt a Bitang jó rádióban, kérem szépen. Egészen pontosan a zenetörténelem, meg tévétörténelem, meg minden is. Hát álom, hogy királylány. Bitangyorádió.com. Benne La Bouche. És a Sweet Dreams.

Szóval köszönöm, hogy érkezik ugye Huszarától Pete és a Eurodance Mania bizonygeredő műsorában. És persze ugye holnap csütörtökön ugye jön a szokásos adásunk, ugye 11 órától ugye van a szokásos napi rockóra a Bitonga Rádióban. Beszéd és szöveg nélkül, tehát ugye minden nap 11-től 12 ugye napi rock óra a Bitonga Rádióban, aztán pedig ugye 18 órától érkezik ugye Mókuska, minden ami zenek című műsorával a Bitonga Rádióban, aztán 20 órától pedig érkezik majd ugye Gébelen. Szóval 11-től 12-ig rock óra a Bitonga Rádióban. 18 órától Mókuska, 20 órától Gébelen. 95-ben járunk. Egy általában sokat pörgetett felvétel elemezett szokorongján. A csapat neve The Lovers. Szerelemben nincsen határ, hallott kedvesem? Take it to the limit. Vagyis love me to the limit. The Lovers. The passion.

Megjött a lengetős emberünk, kérem szépen. Amúgy egyben azt is jelzi, hogy hamarosan ugye véget ér a műsorom, érkezik ugye Uszarától Pete és a Eurodance Mania.

Ugye 95 egyik nagy slágere, kérem szépen, a The Lovers tolmácsolásában. Love me to the limit, és a szerelemben nincsen határ. És ez egy határtalan szerelem. The Lovers.

Ha jól emlékszem, hogy akkor éppenség ugye Szabadszentkirályon diszkóztam. Igen, ott is diszkóztam, Szabadszentkirályon. Baranya megye. Ott szóltad arra, sokat. We love me to the limit. Oh yes. Love me to the limit. The lovers.

to the limit, beat on your radio station. Hát Bélai, mondom én, hogy ezt túltoltuk. Oh yes. Cause my max had sex with a sexy ex. Oh, sexy ex. Come to bed. Come to bed. Baby, I won't let your dreams get wet. Erotika Bitangyó Rádióban. Hiszen érkezik 20 órától Pilt és Eurodance Mánia. Erotik. Fred, come to bed. Hát gyere az ágyamba. Hát hölgyeim, íme itt van Fred. Akinek bizony nem kell kétszer szólni. Itt a rádió.com.

Spread Come to Bed. Erotic. Kérdezőrödben járunk ugye ez az erotik felvétele és a Fred Come to Bed, vagyis Fred, gyere az ágyomba! Egy igazi felszólítás, hogy gyerekre kérem szépen Fredtől!

Hölgyeim és uraim, ugye lassan, de biztosan ráfordulunk a finishre. Hiszen a vágányok mellett tolatnak, igaz, Tika? Én pedig ugye, ahogy szoktam volt mondani, ugye farkőket felvágtatom, hiszen érkezik 20-szorától Pete és Eurodance Mania. Mert bizony, hogy akarok, ez a Bitangyó Rádió. Egy rádió, köszönöm szépen, hatalak nélkül benne a fafejű Fafi, és annak persze még a néhány másodperc, hiszen érkezik Pete és a Eurodance Mania. Addig is pedig egy kis hűvösset a nagy melegbe, a Winter in my Heart.

Halló, halló, fölhívja a bolygót. Kisegér. Kibizony minden lukba belefér. Hol vagy, kis barátom? Rád küldöm a macskákat.

Don't tell me why you say goodbye. Hölgyeim és uraim, ez volt mára a Fafejé Fafejé Pinokkió műsor. Velem legközelebb majd a pénteken találkozhatok, ugye? 18 órától érkezem, ugye hozzatok majd a péntek este meg a partival. De addig is ne felejtjetek, hogy érkezik 20 órától Pete és a Eurodance Mánia. Holnap pedig ugye 11 órától napi rockóra. Egyébként minden nap van a Bitangyó Rádióban, tehát érdemes hallgatni bennünket minden nap, tehát 11 órától 12 óra, vagy 1 órában napi rockóra adásunk. Aztán 18 órától Mókuska, majd pedig 20 órától Gébelen holnap, ugye? Előzetes korrigán pedig egy ajándék, lemez kérem szépen, és annak néhány barázdája. Én köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztel és egyben kitüntető figyelmet a 2 órába. Érkezik Pete és a Eurodance Mánia Bitangyó műsorában. Egy lemez, mely bizonyos sok kézen ment keresztül, míg hozzám jutott a felvétel, illetve a lemez. Sok ember keze benne volt ebben a lemezben.

0: Na, itt van, megjött, már kezdtem aggódni, kedves barátom, hogy remélem minden rendben van, jól vagy.
1: Ahogy fölém nő az ég.
0: Hát hiányzol a csapatnak.
1: Tudni nem hagy a bát, ha becsukom fáran szemem.
0: Pedig Zorka készült neked finom sajttal.
1: Az arcom.
0: Csak hozzá ementálival és persze pápusztaival.

0: jó kis pápusztai az! Én tapostam a saját lábaimmal. Már csak az aromája miatt is, tudod?
1: Forró beton.
0: Forró betonon hasalok. Ú, basszus kulcs. Közben a seggem meg leége.
1: Csak a gyász. Lassan lögtet egy ér. Fellobok, halkan a láz.
0: Hí, basszus, nem szóltak át, mert 10-23-03, mi van?
1: A hátamhoz ér.
0: Hát, beat.
1: Csak játsz.
0: Én csak itt zenélek.
1: Tudom.
0: Aztán annyi lesz nekem, árva fejemnek.
1: Bennem minden parkszabad ér.
0: Na, hogy akarok, most már tényleg távozom, miközben, hogy szoktam volt mondani, hogy farkőget fel ráadásul. Ebben mind a kettő igaz, a farok is, meg persze az ügetés is. Igaz, kisegért? Mi ezt már csak tudjuk. Pitangyurádió.com. További szép estét, érkezik Pit és a Eurodance Mania.
1: Valami véget ért. Ez a buli. Köszönjük, hogy ennyien itt voltatok. Köszönjük a szeretetet! Mi mindig itt leszünk veletek! Köszönjük!

0: 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Itt a Bitangyú Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangyú Rádióban. Minden héten, itt.
2: Nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
3: És tudok segíteni?
2: Igen, tudsz. A Kisnagy Alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
3: Köszönöm szépen.
2: Szia!
3: Szia!
4: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével,

Nos, hát hölgyek, urak, szép estét kívánok mindenkinek, ti még mindig a Bitangyó Rádiót hallgatjátok. 40 útjára indult 8 órai kezdettel a mai Eurodance Mania, a mikrofonnál egy Pete. Egészen este 10-ig a 80-as, 90-es évek és napjaink legjobb Eurodance slágerei. És a háttérben már szól is Sex April felvétele. Mindezek után majd érkezik Poco Loco és a Feel the Summer, ez a felvétel pedig szól majd Pinocchio kollégának, megköszönve az előző két óra műsorát, jó pihenést, és amennyiben teheted, tarts velünk továbbra is. És remélem, hogy nálatok nincs korlátozás, tessék feltekerni a klímát, vagy a ventilátort megbugázni, hogy jobban pörögjön. Itt eszméletlen meleg van. Az okosok azt mondják, hogy ma tetőzik az időjárás. Jelen pillanatban ránézek a stúdió hőmérőjére, akkor látok, ilyen 34 és 35 fok között ugrándozik. Úgyhogy azt mondhatom nektek, bár a stúdióban klíma nincs, majd valahogy kibírjuk ezt az 1-2 órát. Nos, hát hölgyek, urak! Hamarosan véget ér a korlátozás, 22-től be lehet kapcsolni a klímát. Már aki foglalkozik vele, én nem szoktam. Többek között azért, mert nincsen klíma. Szóval érkezik hamarosan Poco Loco és a Feel the Summer, aztán itt lesz Corona és a Don't Break in My Heart című felvétele. És mindezek után jön még sereghajtóként Fun Factory és a Don't Fight című muzsika. Jó szórakozást mindenkinek! Hűsítő koktélok, Bitangyó Rádió! Hűtsétek magatok, ahogy tudjátok!

0: Eurodance Mánia. Minden szerdán este Pitten.
1: Így van, hölgyek urak, minden szerdán este velem Pittel, Eurodance Mania folytatásban érkezik Labus és az I Love to Love című felvétele, és itt lesz még velünk a folytatásban Dr. Bombay és az SOS, aztán jön Paradiso és a Samba del Diablo, ezzel a hármassal megyünk tovább, érezzétek jól magatokat, hűtést bekapcsolni, tessék szürcsölni a hideg koktélokat, és kitartást kívánok mindenkinek. A jó hangulatról pedig én majd gondoskodom.

Nos, hát hölgyek, a kedves hallgatók, a folytatásban megyünk is tovább még hozzá, nem is akármilyen felvétellel. Jön Vega Boys és a Kiss című felvétele. Aztán itt lesz velünk többek között Too Unlimited és a Jump for Joy. És érkezik majd Toybox és a Best Friends. És végül, de nem utolsó sorban itt lesz velünk majd DJ Bobo is. Érkezik az Around the World című felvétele. 9 óra az 7 percen belül, és ez még mindig a Eurodance Mania egészen este 10 óráig velem Pittel és a legjobb Eurodance felvételekkel a 80-as, 90-es évektől egészen napjainkig. Hűsítő zenék a Bitangio Rádióban minden szerdán 8-tól 10-ig.

Nos, hát hölgyek, urak, a második órájához érkezett a Eurodance Mania, hiszen 21 óra 11 perc van. A folytatásban a következő összeállításunk a részvevői elsőként érkezik majd DJ Alba és a Night Power egy Italo Mixben. Aztán jön Argent C és a Wish You Were Here, aztán itt lesz még velünk többek között Garcia és a Tequiero Latina. És végül, de nem utolsó sorban, sereghajtóként érkezik majd Ice MC és a Never Stop Believing című felvétele. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább. Hűsítős lágerek itt a Vitangio Rádióban, tartsatok velünk továbbra is egészen este 10-ig, Eurodance Mania velem Pittel, itt a Vitangon.

Nos, hát hölgyek, urak, lassan, de biztosan véget ér a móka mára. Hiszen beleléptünk a műsor utolsó fél órájába, a folytatásban a következő zenei összeállítás.

Tehát, mint mondtam, a következő zenei összeállítás elsőként jön Wickfield és az Another Day, aztán jön Dr. Alban, aki még mindig azt kérdezi tőlünk, hogy mi csak ki beszél, utána pedig érkezik Eurythmics és a Sex on the Pound című felvétele, és a folytatásban itt lesz még velünk Infernal és a From Paris to Berlin. Ezekkel a slágerekkel megyünk tovább, tarts velünk továbbra is, hűsítő slágerek itt a Vitanio Rádióban, minden szerdán este 20-22 óráig velem Pittel. Ez még mindig a Eurodance Mania.

0: Nos, hát hölgyek, a kedves hallgatók, következő összeállítással meg szeretném köszönni mindenki megtisztelő figyelmét. Az elmúlt két órában ez volt a szerdánkinti jelentkező Eurodance Mania. Jövő héten ugyanebben az időpontban találkozunk itt a Ütemgyó Rádió digitális éterében. Addig is mindenkit arra biztatok, hogy hallgassátok továbbra is a Ütemgyó Rádiót. Az elmúlt két órában Pétert hallottátok, és hogy mik is lesznek az úgynevezett búcsú felvételek a mai este folyamára. Itt lesz velünk többek között Orange Blue és a Runaway, aztán jön Cartoons és a Diddly D, Imperio és az Atlantis, és ha még belefér az időnkbe, akkor itt lesz a Real McCoy és a Love and the Motion. Kívánok további szép estét mindenkinek, sziasztok! Találkozunk jövő héten ugyanebben az időpontban.
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

Oh, dieses, die, die. Yeah.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Bitang Jó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: This generation rules the nation with Vrashan.

0: Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.
1: She's crazy like a fool.

Szeressek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Régi hibákban többé ne essek,

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
3: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

műsorja, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül